0: Cardio?
1: Stimulátor.
0: Stimulátor.
1: Cardio?
0: Cardio?
1: Stimulátor.
0: Stimulátor.